Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Az ősz első hónapjának, vagyis a 30 napos szeptembernek az első felével meg vagyunk. Jöhet a második fele, az pedig 16-ával, vagyis a mai nappal kezdődik. Sok minden változik körülöttünk, megy tovább a világ. Pörögnek a homokszemek ugye a homokórában. Van, ami nem változik, van, ami egyelőre állandó. A reggeli jó kívánság, ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, hát a nyaralásuk tartalmas, azt most egy kicsit félhetesszük. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Marina és a gyémántok, vagyis Marina and the Diamonds és Fruit. 10 perccel járunk 6 óra után, szeptember 16-a van. Szerda, ugye? Nekem egy kicsit furcsa, mert hétfőn még szabad voltam. Nekem kedden volt hétfő, úgyhogy az ilyesmi meg tudja keverni a teljes hetet. Szerda van. Lemerem fogadni. Meteorológiai szempontból viszont, hogy most hétfő, kett, szerda, csütörtök vagy péntek, szinte teljesen mindegy, szinte, azért mondom, hogy szinte, ami változás lesz, az egy enyhe felmelegedő folyamat, vagyis akár 26 Celsius fokig is eljuthatunk a hétvégén, de ez még a tegnapi prognózis, a legfrissebbet még nem csekkoltam le, egyelőre a jelenleg érvényben lévő hőértékekkel foglalkoztam, 9 Celsius fokkal indítjuk a napot, Csíkszeredában például mindössze 6 Celsius fokkal, ennél hűvösebb csak fenn a hegyekben van, Fogarasi javasokban 5 Celsius fok, vagy a Bucsacsben 2 Celsius fok, az már fagypont közeli hőérték. Lesz ez picivel melegebb is, hogy esetleg meddig melegedhet fel a levegő hőmérséklet a mai nap folyamán, és hogy ez mennyire érvényes egész hétre, az kiderül hamarosan. Addig is köszöntünk egy születésnaposat, de róluk a későbbekben szólok, még többen vannak, majdnem mind ismertek. Ez Richard Marx, és az ő dala. Nothing left behind us, semmit nem hagyunk magunk mögött.

Zozombolis Leonidas Péter. Igen, így hívják az előadót. Csörgedezik görögvér is az ereiben, ezért ez a név. Magyar is, meg görög is. Tényleg nem is tudom, hogy minek vallja magát. Nem láttam még interjút vele, talán majd egyszer. 6 óra 20 perc van, lecsakoltam az időjárást, egy picit változott, azért a 26 fok nem jön össze a hétvégére, 24 ez a maximum, ez a legtöbb miattható. Ugyanakkor a hét második fele már több felhőt jelent, megnövekszik a felhőzet, és a csapadék hajlam is egy keveset megnő. Nem annyira veszélyes, 20-25%-nyi esélyt adnak arra, hogy pénteken, szombaton vagy vasárnap akár jöhet egy kis eső. Mondjuk ez nem feltétlenül jó, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy őszi vásár lesz a hétvégén. De erről már fogunk beszélni többet is, mi több a szervezők részéről is lesz itt majd valaki a stúdióban, ha minden igaz, akkor a holnapi napon. Addig azonban a sok napsütésnek örülhetünk, 23-24 Celsius fokos csúcsértékeknek, csendes, nyugodt őszi időjárásban lesz részünk. Így korán reggel be kell érnünk, nézzem a minimumokat, 9-11 fokkal, napközben pedig, mint említettem, 23-24 Celsius fokos maximumokkal. Beautiful Madness énekel Michael Patrick Kelly, 6 óra után járunk 21 perccel. Jó reggelt!

A nap felé mozdulunk. Moving to the Sun, Hugh Goldalát hallhattuk 27 perccel 6 óra után. Szerda, szeptember 16-a, Edit nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Nem is tudtam, hogy a jelentésük, a nevük jelentése örökség és vagyon. Isten éltesse őket. Az esztendő 260. napjánál tartunk, és hogyha valaki visszaszámlálást tart éppen, akkor ebből az esztendőből már csak 106 nap maradt hátra. 99-et alszunk karácsonyig, 80-at pedig, amíg jön a Mikulás. Úgy elrepülnek ezek a napok, hogy észre sem vesszük. Ami pedig az ünnepelteket illeti, említettem már Richard Marx nevét, de vele még foglalkozom. Kedvelem ezt az előadót, mert meg tudott maradni. Hát Bryan Adamshez hasonlíthatnám, ilyen farmeres, pólós, egyszerű srác, a sztáralűrök nélkül, aki egy dologgal foglalkozik, zenél. És a lehető legmagasabb színvonalon próbálja ezt tenni. Richard Marx, aki 63 évet ünnepel a mai napon. Érdekes, hogy aki 1963-ban született, az idén 63 éves. Nem nehéz nagyon számolni. A másik ünnepeltünk egy picit fiatalabb. Ő is az óceán túloldaláról érkezik. Nem tudom most, hogy híresebb, zenészként, vagy talán az, hogy Jennifer Lopez férje volt egy darabig. Mark Anthonyről van szó. Volt neki is egy csúcskorszaka, a 90-es évek vége, olyan ezredforduló tájéken, azért ott volt a toplistákon több alkalommal is, többek közt ezzel a dallal. Ezt tudnom kell, I need to know.

Kocsis Tibor és a kora reggeli Hello Budapest, és hát mégis Budapest, ugye mondják, hogy a nemzet fővárosa, de amúgy, bármilyen furán hangzik, Székelyudvarhely testvérvárosa. 6 óra 36 perc van, szeptember 16-a, a mai nap mottoja pedig így szól: az élet azért jó indulatú, mert nem követeli azt, hogy az emberi lélek legtitkosabb élményeit felszínre hozza, hanem még segít is azok elrejtésében. Franz Emil Szilámpá, Nobel-díjas finn író, Napsugaras élet című művében írta ezt a mondatot. Azért úgy érdekes, ezt lehet negatívan is értékelni. Mi az, hogy az emberi lélek legtitkosabb élményeit eltitkoljuk, és az élet nemhogy felszínre hozza ezeket, hanem még segít is azok elrejtésében. Érdekes. Szent Ciprián ünnepe van, Észak-Afrika és Algéria védőszentje.

benne lennének a románok, a magyarok, a horvátok, szlovákok, mindenképpen szlovének, makedónok, montenegróiak, hát simán lehetne helyettesíteni. Nem volna jó. Mintha van egy efféle tendencia, úgy tűnik. Van, akinek ez tetszik, van, akinek ez nagyon nem tetszik. Megy is a harc Európában. Hú. Fura időket élünk azért így, ha belegondolunk. Na, hogy végül is a jó útra tudunk-e lépni? Jó kérdés, nem tudom. Na, a jövő eldönti, persze. Maradjunk Észak-Afrikában, ha már Szent Ciprián, nem csak Algéria, hanem egész Észak-Afrika védőszentje. Ha esetleg valaki nem tudja, a harmadik században élt kartágói születésű keresztény vértanú Szent Ciprián. Úgyhogy akkor most Marokkó egyik városával foglalkozunk, Casablancával.

Orsovajrani és Deniz nem érdekel. 6 óra 48 perc van, az ózonvilágnapja nem véletlenül esik erre a napra, szeptember 16-ára. Még 1987-ben ezen a napon írta alá 46 ország a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló Montreali jegyzőkönyvet, amelyhez azóta már több mint 160 ország csatlakozott. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok megszüntették, vagy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét, használatát. Egyébként a legismertebb ilyen anyagok a különféle freonok, halonok, tehát a hűtésben, a régi hűtőszekrényekben ilyesmiket használtak, gondolom azóta a technológiát azért nagyrészt már kicserélték. Mivel ezek az anyagok a magas légkörben igen tartósan évtizedekig bontják az ózonpajzsot, használatuk világméretű megszüntetésének csak 2050 felé várható érdemi hatása. Azért gondoljunk bele, hogy 87-ben döntöttek el valamit, amelynek a pozitív hatása igazából, hát, több mint 60 évvel később érezhető, nem semmi. Közeledünk 7 óra felé, még azért maradt egy pici idő, néhány dal bele is fér így a Wecker első órájának a végébe. Többek közt Sabrina Carpenter tavaly előtti dala, Juno.

Sisor Sisters, Don't Feel Like Dancing, 3 perc választ el 7 órától. Calvin Harris-szel zárjuk a Wecker első óráját, 7-kor jöhetnek a hírek is. Addig is itt egy csoda, Miracle.

0: Erőszakba torkolt a gazdatüntetés, lemondott Szász Jenő, kikapott a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Incidensekbe, erőszakos cselekményekbe torkolt a tegnap déli bukaresti gazdatüntetés. A fővárosi csendőrség illetékesei közölték, hogy 26 személyt előállítottak a keddi gazdatüntetés résztvevői közül erőszakos magatartás miatt. A tájékoztatás szerint eddig 24 személy szorult orvosi ellátásra, köztük 8 csendőr, akik a rendfenntartás közben sérültek meg. A 24 sérült közül 4-et kórházba vittek, köztük egy csendőrt is. Nikus Ordán államfő elítélte az erőszakos cselekményeket, illetve rendkívül súlyosnak nevezte. Szerinte semmilyen elégedetlenség nem igazolhatja az agresszív magatartást és a járókelők veszélyeztetését. 630 millió eurós hitelt kap Románia a Brassó-Segesvár vasútvonal korszerűsítésére. A beruházás teljes értéke 2,25 milliárd euró, a munkálatok során mintegy 113 kilométernyi kétvágányú, villamosított vasútvonalat korszerűsítenek. A fejlesztés célja a személy- és teherforgalom kapacitásának növelése. A számítások szerint évente mintegy 4 millió utas használhatja majd a vonalat, miközben akár 6 millió tonna áru szállítására is lehetőség nyílik. Lemondott a Budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről Szász Jenő. Ezt Tar Zoltán, a magyar kormány határon túli ügyekért is felelős minisztere közölte tegnap. Változásra van szükség a Nemzetstratégiai Kutatóintézet működésében, mert a tárcavezető szerint az átvilágítás során a háttérintézményi működésben és a tudományos munkában is számos rendezetlenséget találtak. Tar Zoltán azt írta, hogy az államtitkárság többször egyeztetett az intézet elnökével, Szász Jenővel, aki maga döntött úgy, hogy szeptember 15-én benyújtja felmondását, az NSK-t nem megszüntetjük, hanem átalakítjuk. Vereséggel kezdte a bajnokságot a női kézilabda csapat. A székelyudvarhelyi Hargita Kézilabda Klub a másodosztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában szabadnapos volt, tegnap a második fordulóban hazai pályán játszott. Ellenfele a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszig együttese volt a sportcsarnokban, félidőben egy góllal vezettek a vendégek, a végeredmény 32-27 lett a három széki együttes javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerzők Varga Krisztina és Katona Noémi voltak 6, illetve 5 góllal. 2028-ban a bukaresti Nemzeti Arénában rendezik meg a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután az UEFA végrehajtó bizottsága meghozta az erre vonatkozó döntést. Egy évvel később, 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának szintén tegnapi döntése értelmében. Fokozatos felmelegedés várható a mai napon, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Genesso és Black Magic 7 perccel járunk 7 óra után, immár a Wecker második órájában. Ami az előző órához képest nem változott, az a mai nap, szeptember 16-a, ez még egy darabig kitart. De maradva a mai napnál, na lássuk ki ez a fickó, mert a mai napon egy olyan embernek van születési évfordulója, akinek a feleségét valószínűleg mindenki ismeri, csak éppen senki nem látta. Lássuk ki ez a fickó. Amerikai színész, ma lenne 99 éves, több filmben és sorozatban is játszott, de van egy szerepe, amelyik örökre összenőtt vele. Egy kis egy gyűrött ballonkabát, egy szivar, egy régi Peugeot, és az a bizonyos, még egy apróságot hadd kérdezzek. Na, megvan? Peter Falk, vagyis Columbo hadnagy. Columbo felügyelőnek van egy felesége, legalábbis ő maga lépten nyomon hivatkozik rá. A felesége azonban egyszer sem jelenik meg a sorozatban, soha nem láttuk az arcát, soha nem hallottuk a hangját. Gyakorlatilag ő a televíziózás egyik leghíresebb, láthatatlan szereplője. Talán éppen ezért született meg azóta is a hasonlat, ami vagy aki annyira láthatatlan, hogy még Columbo feleségénél is nehéz megtalálni. Szeptember 16-án, 99 évvel ezelőtt született Peter Falk, filmszínész, 2011-ben hunyt el, 83 éves korában. Szóval, ha valaki ma azt mondja, láthatatlan, mint Columbo felesége, azért jusson eszünkbe az ember is, aki ezt életre keltette, Peter Falk, őre emlékezünk. És közben ketyeg a Wecker. Jó reggelt!

0: Ne keresd tovább! Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a csont és bőr nélküli csirkemellre 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plusszal, a 300 gramos pilosz dália sajtra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a 6x0,5 literes Heineken világos sörre 19 lej 89 banért a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft.-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Jason Derulo, Let Me Take You Dancing, hadd vigyelek el táncolni, bár a tegnapi napi Székelyudvarhelyen nem a táncról szólt, az is benne volt meglepő módon, nem tudom ez mennyire helyes. A sportág választóra gondolok, és a 21 sportágot lehetett kipróbálni, köztük benne volt a tánc, és nyilván itt most versenytáncra gondolok. Ráadásul, ha minden igaz, és az adatok nem hazudnak, és mégis miért hazudnának, 1200 gyerek. Legalább ennyi biztosan ott volt, és minimum 5 sportágat kellett kipróbálni ahhoz, hogy részt vehessen a sorsoláson. Mondjuk az is érdekes volt, hogy jött egy kislány, kihúzta a testvérét, tiszta véletlenül, tényleg nem volt bunda, és akkor utána elment megkeresni a testvérét, hogy jöjjön, vegye át a díjat, és miközben távol járt, valaki kiúszta az ő nevét is, úgyhogy mondhatni, a nyeremények egy része így családban maradt, ami nem feltétlenül baj, hiszen ha egy gyerek sportol, az kihat egy egész családra. Itt most folyleg pozitívan mondtam ezt. Pet Shop Boys, itt a szén 7 óra után 20 perccel, jön mindjárt a lapszemle is.

Dire Straits és Calling Elvis, másfél perccel járunk fél nyolc után, lapszemlével folytatjuk a Hargita népe, mai lapszámából emeljünk ki néhány érdekesebbnek tűnő cikket. Megmentenék az összeomlástól a Szárhegyi Fedeles hidat. Omlás veszélyre figyelmeztető táblát helyezett ki a Maroson átvezető Fedeles hídra a Gyergyószárhegyi önkormányzat. A térségben egyedi, építészeti és helytörténeti szempontból is jelentős faszerkezetű építményt az önkormányzat tataróztatná és műemlékvédelmi besorolás alá helyeztetné, de ehhez fa anyagnál többre lesz szükség, olvasható az 5. oldalon. És maradva a hidaknál, hídépítés megfeszített tempóban címmel írnak arról, hogy ma jár le a csatószegi vasúti híd korszerűsítésének határideje, így a tervek szerint ismét közlekedhetnek a vonatok a felújított szakaszon. A munkálatok az utolsó napon is megfeszített tempóban zajlottak, miután a hétfői terheléses próba során kiderült, a sínek alatti töltés egy része nem bírta a szerelvény súlyát, ezért mindkét oldalon, mintegy 10 méteres szakaszon ki kellett cserélnie a kivitelezőnek. És akkor keresünk még valami, találunk udvarhelyét, mert itt van egy ajánlat, de az Csíkszereda, és szerintem, ha már helyileg szólunk, helyiekhez szólunk, igen, írnak amúgy a sportágválasztóról is, 22 mozgásformát ismerhettek meg a diákok. Oké? Valahol olvastam, hogy nehéz matematika tanárt találni a megyében. De akkor ezek szerint udvarhelyen is nincsenek matek tanárok, tényleg? Hol van az a cikk? Valahol láttam. Hát... nem, nincs meg. Ja igen, megvan, jó van, sikerült. És a cikk is úgy van, hogy sikerült végre minden tanórának gazdát találni, de egyre nehezebb szakképzett pedagógust alkalmazni a természettudományos tantárgyak esetében. Megyékben jelenleg majdnem 5000-re rúg a közoktatásban tanító pedagógusok száma, és jelentős részük rendelkezik a megfelelő végzettséggel. De amúgy én hallottam, mondjuk a városokra talán ez annyira nem jellemző, vidéken igen, hogy vannak tanárok nehéz helyzetben, hogy nem is tudom, hogy hány kilométert kell naponta ingázniuk, elmenni ebbe az iskolába, átmenni a másikba, majd a harmadikba, vagy valahogy összegyűjtsék az órákat, és van olyan, hogy például a magyar tanár tanítja a fizikát. Tehát ilyenekről hallunk. Megáll az ész. Állj meg akkor! Énekli a 4 Street, 4,5 perccel fél 8 után. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 07 41 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Tegyünk úgy, mintha nem jönne a világ vége. Let's pretend it's not the end of the world, énekelte Miley Cyrus. 5 perc választ el 8 órától, 8-kor jönnek a hírek, addig is jön 1 a millióból, 1 in a million.

0: Erőszakba torkolt a gazdatüntetés, lemondott Szász Jenő, kikapott a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Incidensekbe, erőszakos cselekményekbe torkolt a tegnap déli bukaresti gazdatüntetés. A fővárosi csendőrség illetékesei közölték, hogy 26 személyt előállítottak a keddi gazdatüntetés résztvevői közül erőszakos magatartás miatt. A tájékoztatás szerint eddig 24 személy szorult orvosi ellátásra, köztük 8 csendőr, akik a rendfenntartás közben sérültek meg. A 24 sérült közül 4-et kórházba vittek, köztük egy csendőrt is. Nikus Ordán államfő elítélte az erőszakos cselekményeket, illetve rendkívül súlyosnak nevezte. Szerinte semmilyen elégedetlenség nem igazolhatja az agresszív magatartást és a járókelők veszélyeztetését. 630 millió eurós hitelt kap Románia a Brassó-Segesvár vasútvonal korszerűsítésére. A beruházás teljes értéke 2,25 milliárd euró, a munkálatok során mintegy 113 kilométernyi kétvágányú, villamosított vasútvonalat korszerűsítenek. A fejlesztés célja a személy- és teherforgalom kapacitásának növelése. A számítások szerint évente mintegy 4 millió utas használhatja majd a vonalat, miközben akár 6 millió tonna áru szállítására is lehetőség nyílik. Lemondott a Budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről Szász Jenő. Ezt Tar Zoltán, a magyar kormány határon túli ügyekért is felelős minisztere közölte tegnap. Változásra van szükség a Nemzetstratégiai Kutatóintézet működésében, mert a tárcavezető szerint az átvilágítás során a háttérintézményi működésben és a tudományos munkában is számos rendezetlenséget találtak. Tar Zoltán azt írta, hogy az államtitkárság többször egyeztetett az intézet elnökével, Szász Jenővel, aki maga döntött úgy, hogy szeptember 15-én benyújtja felmondását, az NSK-t nem megszüntetjük, hanem átalakítjuk. Vereséggel kezdte a bajnokságot a női kézilabda csapat. A Székelyudvarhelyi Hargita Kézilabda Klub a másodosztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában szabadnapos volt, tegnap a második fordulóban hazai pályán játszott. Ellenfele a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszig együttese volt a sportcsarnokban, félidőben egy góllal vezettek a vendégek, a végeredmény 32-27 lett a három széki együttes javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerzők Varga Krisztina és Katona Noémi voltak 6, illetve 5 góllal. 2028-ban a bukaresti Nemzeti Arénában rendezik meg a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután az UEFA végrehajtó bizottsága meghozta az erre vonatkozó döntést. Egy évvel később, 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának szintén tegnapi döntése értelmében. Fokozatos felmelegedés várható a mai napon, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 20 22-ig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Gyrosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be, egy új játékért a gyereknek.
10: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Sztár Rádió.
15: Sztár Rádió.
16: Sztár Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Nem ezen a hétvégén, hanem a jövő hétnek a végén, illetve pénteken és szombaton, hogyha jók az információim, negyedik alkalommal rendezik meg a köztér napokat, és nem véletlenül vannak itt a vendégeink, Simo Mária Timea és Kakasi Norbert. Ők tudnak erről beszélni, nem csak ők valószínűleg, de most jöttetek ide, köszöntelek titeket, sziasztok!
2: Szervusz Csaba, köszöntöm a hallgatókat is, a nézőket is.
3: Szeretettel köszöntelek én is, Csaba, és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat és a Facebookon minket, online követőket.
1: Csak úgy előzetesen kicsi info, Timi, hogy áll az otthonotok? Felújítás, tudom, aki arra jár, látja, haladnak a dolgok?
2: Bízom benne, hogy jó lesz majd a vége.
1: Idén már remélhetőleg, hát ha összehozzák, jó lenne. De most kimegyünk a szabad ég alá, ugyanis a köztérnapok az nem egy fedett, nem egy sportcsarnoki rendezvény. Az kim van ott a Betlen negyedi parkban, nem véletlenül. A helyszín választás sem volt véletlen azért.
3: Pontosan így van, hogyha egy kicsit visszamehetünk az időbe, akkor egészen 2022-ig tekerném vissza az időkerekét, akkor történt egyfajta változás a város közéletében, ugyanis akkor lett Antal Lóránc szenátor, a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke, aki egyértelmű irányt mutatott a szervezetnek, hogy vissza kell menni az emberek közé, és ott kell meghozni azokat a döntéseket, amelyek később a városlakók életét befolyásolni fogják. Ennek apropóján 2022 végén megnyitottuk a székelyudvarhelyi RMDSZ köztér irodáját, a legsűrűbben lakónegyed közepén, pont azzal az elgondolással, hogy visszamenjünk a városlakókhoz, részesei legyünk a mindennapjaiknak, és meg tudjuk hallgatni azokat a problémákat, azokat a panaszokat, amelyek a leginkább érintik a városlakókat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, mert mi azóta is ezt csináljuk, azóta is folytatjuk ezt a tevékenységet, meghallgatjuk őket, ott vagyunk a mindennapjaikban, bármikor betérhetnek hozzánk egy kérdésre, egy panaszra, egy jó beszélgetésre, és úgy érzem, hogy a városlakók élnek is ezzel a lehetőséggel. 2023-ban viszont úgy gondoltuk, hogy ezt nekünk meg kell köszönnünk, ekkor rendeztük meg az első köztérnapokat a Betlen negyedi parkban. Azt a helyszínt kerestük, amelyik a leginkább a lakónegyed közepén van, és szerintem keresve se találhatunk volna ennél jobb helyszínt. Rengeteg ember lakik a Betlen negyedben, egy csodálatos tér van, és egy olyan tér van ott, a Dávid Ferenc tér, amelyet az előző városvezetés elfelejtett, nem használt, sőt el is fordult tőle. Nekünk pedig az volt a célunk, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, amelyek az emberek életébe pontosan beletalálnak. És egy olyan igényt elégítettünk ki ezzel a rendezvényel, amely azóta is visszatapsolást nyer évről évre, tehát ezért lesz már a negyedik alkalommal megszervezve a köztérnapok.
1: Én azért emlékszem, annak idején mondták, hogy ez kampányfogás, megnyerik a választást, felejtsétek el, soha többet nem lesznek köztérnapok, legfeljebb majd, amikor jön a 2028-as. Itt most ez rendesen rá van cáfolva azzal, hogy bocsi, ezt nem azért, hát jó, persze volt benne némi ilyen cél is, de a folytatás, hogy itt nem vagyunk kampányban, és mégis megrendezitek, ez rácáfol az akkori úgymond vádakra.
2: Sőt, ha megengeded, akkor még annyival kiegészíteném, hogy az új városvezetéssel nem csak a köztérnapokat hagytuk ott, hanem azóta is folyamatosan új rendezvényeket, nem az utcaforumról szeretnék most beszélni, de amúgy az is lesz két hét múlva, hanem több olyan rendezvényt is vittünk, ami azelőtt a város központban volt. Ha emlékszel, Csaba, akkor a tavaly már az október 6-ai megemlékezés szintén a Betlen negyedben volt, sőt június 4-én, amikor a főkonzul is a társaságunkban volt, akkor ott ünnepeltük meg a Nemzeti Összetartozás napját. Úgyhogy azt mondanám, hogy az új városvezetés óta azért többszörösen is használjuk ezt a teret, és nem csak a köztérnapokon vagyunk ott, habár az tényleg egy hangsúlyos rendezvénye az RMDSZ-nek, de megmutattuk azt, hogy nem csak kampányban szeretjük használni a Betlen negyedet, hanem más-más rendezvényekkor is, mert más-más emberek laknak a különböző negyedekben, és nagyon jó látni, hogy más a rendezvényeken találkozhatunk így az emberekkel.
1: Ki is használják amúgy a lehetőséget, az ottaniak, a Betlen negyediek?
3: Egyértelműen, Csaba, hát egy lépésre van a lakóhelyük.
1: Mi nem menjünk.
3: És miért nem mennénk le? Általában ez egy nagy közösségi rendezvény, jó hangulat, egy családias rendezvény, de ahogy Timi is mondta, nekünk nem az volt a célunk, hogy olyan rendezvényeink legyenek, amelyen a politikum haptákba áll, letesz két koszorút, majd sarkon fordul és elmegy kocintani.
1: Jó, meg van annak is a módja.
3: Mi olyan rendezvényeket
1: ideje.
3: Szerettünk volna szervezni, amióta átvettük 2024 óta a város vezetését, amely az emberekről szólnak, az emberekért vannak megrendezésre, és velük együtt kerülnek megünneplésre. Azok a híres dátumaink, alkalmaink, megemlékezéseink, amelyekről, hogy mondjam, ami megér egy rendezvény tulajdonképpen.
1: Péntek, szombat, jövő héten.
3: Pontosan így van.
1: Miről szól?
3: Aki már volt egy köztérnapokon, annak nem fogunk tudni újat mutatni. Péntek délután kezdődik, 3 órakor, ahogy leteszik az emberek a lantot ugye a hétköznapokban, már le lehet jönni a köztérnapokra. Többféle panelbeszélgetésre készülünk, lesz egészségtudatos táplálkozás, endokrinológus szakember és dietetikus bevonásával, lesz drogprevenciós előadás egy szakember bevonásával, aki, hogy is mondjam, egy olyan szakembert igyekeztünk ide megszólítani, aki volt már igen mélyen, és szerintem olyan emberek tudnak hitelesen beszélni drogprevencióról, akik megjárták a poklot. Pontosan. És Kalóz János személyében pontosan egy ilyen szakembert ismerhetnek meg a székelyudvarhelyi városlakók. Szerintem nagyon vagány panelbeszélgetések lesznek, természetesen lesz mellettük közéleti beszélgetés, és ott lesz az önkormányzat, a polgármester, az alpolgármester, a szenátor úr, velük is szóba lehet állni, sőt lesznek olyan lehetőségek, amikor ilyen bekérdező műsort fogunk tartani, mert pontosan az a lényeg ennek a rendezvénynek, hogy összehozza az embereket, és felszámoljuk azokat a gátakat, hogy meg lehet szólítani egy embert, vagy nem lehet megszólítani egy embert, hozzá lehet érni egy önkormányzati képviselőhöz, vagy nem lehet hozzáérni egy önkormányzati képviselőhöz.
1: Lehet egy fricskát adni neki adott
3: pontosan, esetben,
1: ha éppen ahhoz van valakinek.
3: Pontosan, tehát ez az őszinte visszajelzések rendezvénye is lehet, és természetesen mind a két este rendkívül jó koncertekre készülünk. Péntek este a fiatalokat céloztuk meg.
1: A szó nem elég?
3: Szó nem elég.
2: Mielőtt azonban Norbi a nagy fellépőinket elmondaná, azért azt még kiegészíteném, hogy a tavaly óta valamennyi kulturális intézmény csatlakozik a köztérnapokhoz, és az a jó hírünk van, hogy idén is, úgyhogy a politikum mellett azért lehet majd találkozni a könyvtárral, a múzeummal, a néptáncműhelyjel, a színházi kollégákkal, illetve velünk a művelődési központ a kollégáival is, úgyhogy ahogyan a tavaly idén is lesz egy olyan sátor, ahol kimondottan kulturális intézmények az ő úgymond szolgáltatásaikat nyújtják a Betlen negyedieknek.
3: A kultúra mi vagyunk sátor, hogyha jól emlékszem.
1: Ez a neve?
2: Hát igen. Végülis mindenki ott van, úgyhogy ez csak így van.
1: Én úgy arra gondoltam, miközben beszéltél, Norbi, hogy igen, lesz olyan lehetőség, hogy oda leülnek, mit tudom én, legyen a szenátor, polgármester, önkormányzati képviselő, és akkor vele szembe bárki, bármit kérdezhet, és bár a programban nem szerepel, azért azt, hogy tegyük hozzá, az emberek többsége tudja, hogy mégis ilyenkor adódik az a pillanat, amikor úgy elkapod, 2 percre, akár még nem nyilvánosan akarod feltenni. Lehet, talán szégyeled a problémádat, nem tudom, nem akarod kivinni így, csak akkor elkapod egy jó pillanatban, és akkor úgy 2 perc alatt úgy halkan úgy senki ne hallja, felteszed a saját kicsi problémádat, ami számodra a legnagyobb. Tehát ez nincs benne a programon, de erre amúgy tegyük hozzá, lehetőség adódik ilyenkor.
3: Abszolút így van, és hogyha visszacsatolhatok, akkor a köztérirodának is ez a legfontosabb szerepe, hogy egy olyan platformot biztosítson a városlakóknak, ahol bejöhetnek és elmondhatják a problémáikat. Lehet az kis probléma, lehet az közepes vagy egészen nagy probléma is. Tehát nekünk ez egy fontos dolog, hogy a közvetlenségünket megőrizzük, és ott maradjunk az emberek között, és merjenek megszólítani. Emlékezzünk vissza, hogy az előző városvezetés ez ezt teljesen elhanyagolta, és nem szeretném, hogyha bármikor bárki azt mondhatná az RMDS-re, hogy nem áll szóba a városlakókkal. Ezért szervezzük az utcafórumainkat is, ezért szervezünk közösségi eseményeket is, ezért van nyitva a Bethlen 4. köztériroda is, hogy az emberek bármikor igénybe vehessenek minket.
1: Ott maradtunk el, hogy a szó nem elég.
3: Igen, tehát bocsánat, visszacsatolás. A péntek este egy kis fiataloknak szóló koncert sorozattal fog majd véget érni. A Siculus győztes Naked zenekar lesz az első fellépő, majd a sztár meghívottunk, a Mango Rise, a szó nem elég.
1: Című dal előadója többek közt.
3: Többek között, pontosan így van. Illetve a szombati nap is rengeteg érdekes programmal készülünk. Vendégünk lesz a Székelyföldi Napkorona Népzenekör. Ezt tavaly léptek fel először nálunk a köztérnapokon, és rögtön akkor a sikernek örventek, hogy úgy gondoltuk, hogy idén sem hagyhatjuk ki őket, úgyhogy ezúton is szeretnék megköszönni, hogy idén is elvállalták a fellépést. Ugyanígy lesznek közéleti panelbeszélgetések. Szombaton lesz az egészségügyi panel, amit szerintem nagyon fontos, hogy minél inkább magunkévá tegyük, ugyanis nekünk fontos az, hogy egy egészséges város legyünk, és ezt úgy érhetjük el, hogy sportolunk, hogy odafigyelünk a táplálkozásra, odafigyelünk magunkra, és láthatjuk, hogy most nagyon fancy téma ez a longevity, tehát, hogy minél inkább egészségesen élni, minél hosszabb ideig. Én nagyon szeretném, hogyha elindulna Udvarhely is ebbe az irányba, úgyhogy a panelbeszélgetéseinkkel ezt az utat is szeretnénk megcélozni. Gyerekkoncertekkel készülünk a szombat délután, illetve a 3 év után visszatér hozzánk Tamás Gábor, majd a szombat estét a Transzilvánium zenekar fogja zárni. Úgyhogy nagyon kis kompakt programmal készülünk, és ezeken fölül, ahogy Tim is megjegyezte, rengeteg kulturális intézmény csatlakozott be, de hát ezt igazából Timi, téged kérnélek, hogy...
2: Én szerintem úgy nagyjából elmondtam, mindenki is ott
1: lesz. Végülis ott kell lenni ahhoz, hogy belekóstolod, de hát jöhetnék ők is meglepetéssel. Most biztos nem könyvet fognak kölcsönözni, hogy tessék könyvet, de van eléggé széles, és megújult a könyvtárnak a tevékenysége, és nem csak azért ezt tegyük hozzá.
3: A könyvtárunk, hál' Istennek, nem csak a könyvek kiadásával és visszafogadásával foglalkozik.
1: Hát csak puzzle-t is raknak időnként, hogy ha úgy van kedvük éppen 48 órán keresztül, aztán ez volt. Jó, és természetesen, hogy azért ennyi is lehet majd ott a helyszín. Illetve, hogy jönnek a gyerekek, anyu, vegyél nekem ezt, vagy azt, akkor azért erre is lesz lehetőség.
2: Sőt, a várost is meg lehet venni, de az egy másik zenekar.
1: Apu majd megveszi nekünk a várost. Marad bármi?
3: Én csak nagy szeretettel meg szeretnék hívni mindenkit a jövő hét végére. Köztérnapok lesznek, és igazán kár lenne kihagyni. Találkozunk 4. alkalommal is a Bethlen 4. parkban, és zárjuk közösen a nyarat.
2: Ha megengedett, Csaba, nem csak a Bethlen 4-eket várjuk a köztérnapokra, nyilván. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy olyan rendezvény a városnak, amit ha bár a Bethlen 4-ben elsősorban a Bethlen 4-eknek tartunk, de nem csak. Úgyhogy várjuk a szombatfalviakat, a tábor 4-eket, vagy akár még a cserehátiakat is, ha bár nekik a múlt héten már óriási rendezvényük volt a cseleháti sportnapon, úgyhogy szerintem igazán rájuk fér még egy újabb kis buli.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor már most kívánok jó köztérnapozást. Nem tudom, hogy ez a helyes, kitalált szó nem létezik, keresik a szótárban, de legyen az.
3: Köztérnapozunk együtt.
2: Így legyen.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig Utca Bál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.

Fénykorát a 80-as években élte, hiszen akkor jöttek az olyan dalok, hogy Lost in Friends, It's a Heartache, Bonnie Tylerről van szó, aki sajnos az idei vesztességlistát gazdagítja, hiszen július 8-án itt hagyott minket. Amúgy a Bonnie Tyler név is egy művész név, de hogyha az eredeti nevét mondom, az anyakönyvezet nevét senki nem fogja felismerni. Gaynor Hopkins. Nekünk, számunkra Bonnie megmarad Bonnie Tylernek, Velszi rockénekesnőnek. 3 perc választ el 9 órától. Újabb borát zárunk a Vekerből. 9-kor jönnek a hírek, addig is hadd szóljon Paul Van Dyke és Rhea Garvey dala. Let go!

0: Erőszakba torkolt a gazda tüntetés, lemondott Szász Jenő, kikapott a női kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Incidensekbe, erőszakos cselekményekbe torkolt a tegnap déli bukaresti gazda tüntetés. A fővárosi csendőrség illetékesei közölték, hogy 26 személyt előállítottak a keddi gazdatüntetés résztvevői közül erőszakos magatartás miatt. A tájékoztatás szerint eddig 24 személy szorult orvosi ellátásra, köztük 8 csendőr, akik a rendfenntartás közben sérültek meg. A 24 sérült közül 4-et kórházba vittek, köztük egy csendőrt is. Nikus Ordán államfő elítélte az erőszakos cselekményeket, illetve rendkívül súlyosnak nevezte. Szerinte semmilyen elégedetlenség nem igazolhatja az agresszív magatartást és a járókelők veszélyeztetését. 630 millió eurós hitelt kap Románia a Brassó-Segesvár vasútvonal korszerűsítésére. A beruházás teljes értéke 2,25 milliárd euró, a munkálatok során mintegy 113 kilométernyi kétvágányú villamosított vasútvonalat korszerűsítenek. A fejlesztés célja a személy- és teherforgalom kapacitásának növelése. A számítások szerint évente mintegy 4 millió utas használhatja majd a vonalat, miközben akár 6 millió tonna áru szállítására is lehetőség nyílik. Lemondott a Budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről Szász Jenő. Ezt Tar Zoltán, a magyar kormány határon túli ügyekért is felelős miniszterek közölte tegnap. Változásra van szükség a Nemzetstratégiai Kutatóintézet működésében, mert a tárcavezető szerint az átvilágítás során a háttérintézményi működésben és a tudományos munkában is számos rendezetlenséget találtak. Tar Zoltán azt írta, hogy az államtitkárság többször egyeztetett az intézet elnökével, Szász Jenővel, aki maga döntött úgy, hogy szeptember 15-én benyújtja felmondását, az NSK-t nem megszüntetjük, hanem átalakítjuk. Vereséggel kezdte a bajnokságot a női kézilabda csapat. A székelyudvarhelyi Hargita kézilabda klub a másodosztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában szabadnapos volt, tegnap a második fordulóban hazai pályán játszott. Ellenfele a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszig együttese volt a sportcsarnokban, félidőben egy góllal vezettek a vendégek, a végeredmény 32-27 lett a háromszéki együttes javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerzők Varga Krisztina és Katona Noémi voltak 6, illetve 5 góllal. 2028-ban a bukaresti Nemzeti Arénában rendezik meg a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután az UEFA végrehajtó bizottsága meghozta az erre vonatkozó döntést. Egy évvel később, 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának szintén tegnapi döntése értelmében. Fokozatos felmelegedés várható a mai napon, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megkaptuk a menüt is, a napi menüt az 523 étterem és bártól, hogyha valaki már most tervezi, hogy mit ebédeljen. Nos, az ajánlat a mai napra a csülkös szemes passzújleves, tartalmas házias leves, jó nagy adag szeretettel. Továbbá penne carbonara, vagyis krémes carbonara szósz penne tésztával, egyszerű, de ütős. Amúgy a napi menüt telefonon is meg lehet rendelni, 0770-871-507, és a rendelést a HAM alkalmazáson keresztül is le lehet adni. Az ebédet egyébként a déli 12 óra és délután 6 óra között lehet elfogyasztani az 523 étterem és bárban. Gyere, egyél egy jót!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

Ha nem vigyázna rád, énekel Charlie, 9 óra 32 perc van, megy tovább a szerda, szeptember 16-a. 63 évet ünnepel az 1963-ban született Richard Marx. Néha indokoltnak tűnik a külön bemutatás, pedig ebben az esetben az egyesek számára ismeretlennek tűnő név mögött egy olyan slágergyáros lapul, akinek legismertebb dalai, saját dalai a mai napig ott szerepelnek a kereskedelmi rádiók játszási listáin, és másoknak is komoly mennyiségben írt a dalokat az elmúlt bő negyed század során. Igen, Richard Marx nem egy kis pályás figura, a 63 éves és a mai napon születésnapját ünneplő chicagói születésű muzsikus eddig összesen több mint 30 millió albumot értékesített, 7 dala került be az amerikai top 5-be, és ezek közül 3 az első helyig is felkúszott. Emellett olyan előadóknak írt további komoly slágereket, mint Luther Wanders, az NSYNC vagy Keith Urban. Ugyanakkor mindig is elsősorban dalszerző volt, nem pedig kifejezetten sztáralkat, inkább amolyan Bryan Adams típusú hétköznapi, emberközeli figuráról beszélünk, aki már akkor is allőröktől mentes, farmeres pólós arcként élt a köztudatban, amikor Amerika legnagyobb sztárjai közé tartozott a 80-as évek végén. És hát már játszottunk be dalt tőle, de jöjjön egy újabb. Van egy dal, amiben egy kisváros rejtélye legalább olyan izgalmas, mint egy Netflix sorozaté. A Házár című felvétel nem csak egy történet, hanem egy időutazás a 90-es évek elejére, amikor még magnókazettán hallgattuk a slágereket. Mondhatni, Marx a krimiírók közé is belépett ezzel a számmal, csak éppen dallamokban nyomozott. Nem kell nagyító, sem Sherlock Holmes, csak egy kis hangerő, úgyhogy jöjjön a dal, ami örökké gyanússá tette Richard Marxot. A Hazard nem szó szerint értelmezendő, hogy hazard, vagyis kockázat, hanem egy rejtélyes kisvárosnak a neve ez. Talán a Twin Peaks tudta ezt a hangulatot maximalizálni anno.

0: Várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

No Mercy és Who Do You Love 5 perc választ el 10 órától, amikor a Star Radio legfrissebb hírei jönnek. És ha már a mai napon 63 évet tölt, a 63-ban született Richard Marx, kötödjünk meg egy picit az egyik dalához, mert van az a pillanat, amikor a nyár soha nem akar véget érni, és Richard Marxnak sikerült dalt írnia róla, méghozzá úgy, hogy 38 évvel később is azonnal előjön a naptej illata. Az Endless Summer Nights igazi időgép, ami 1988-ból egyenesen a mai bulikba repít, és lássuk be, 63 évesen is jól áll, ha valaki örökké fiatal nyarakról énekel. Úgyhogy nyissuk ki a képzeletbeli strandbüfét, és adjuk át magunkat az örök nyárnak Richard Marx-szal, a szüli napossal, Isten éltesse őt. És hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

0: Megvonták a bizalmat a keresztúri alpolgármestertől. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma. Keretet hirdetett Marco Rossi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! 3 év kihagyás után ismét megkezdik a rókák veszettség elleni immunizálását Hargita megyében. Az oltási programot a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szervezi. A vakcinát tartalmazó csalétkek beszerzésére és kijuttatására kiírt közbeszerzési eljárás már lezárult. A nyertes cégcsoport a tervek szerint szeptember 25-e és 30-a között kezdi meg a csalétkek légi úton történő kiszórását az érintett területeken. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma mintegy 70%-kal Hargita megyében. Még a 2024-25-ös tanévben 72 bűncselekményt jegyeztek a megye tanintézeteiben, a legutóbbi tanévben ez a szám 22-re esett vissza, ami 69,4%-os csökkenést jelent. A megye 435 oktatási intézményéből 418 tartozik a rendőrség felügyelete alá, ahol a tanévkezdés előtt átvizsgálták a biztonsági rendszereket. Jelenleg 365 iskolában működnek térfigyelő kamerák, 28 helyszínen pedig biztonsági őrök is szolgálatot teljesítenek. A Székely-Keresztúri RMDS elnöksége megvonta a bizalmat Klein László alpolgármestertől. A szervezet tegnap délután közleményben tudatta, hogy felkérte Klein Lászlót, mondjon le alpolgármesteri tisztségéről, valamint az RMDS listán szerzett tanácsosi mandátumáról. Az elnökség saját hatáskörében meghozta politikai döntését, az ebből következő további szervezeti lépések megtétele pedig az illetékes felsőbb fórumok hatáskörébe tartozik. Tartalmazza a közlemény, amely szerint a bizalom megvonásoka többek között a frakcióval való együttműködés hiánya, a kommunikáció és a tanácsosi munka támogatásának hiánya. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A csapatba 5 újonc került. A 26 fős keretben ott van a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Szépségdíjas gólt lőtt tegnap este Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool együttesében. A vörösök a Liga kupából 3-1-es győzelemmel ejtették ki a Tottenhamet, mindhárom liverpooli találat a 16-oson kívüli lövésből született McAllister, Gakpo és Szoboszlai jóvoltából, utóbbi külsővel 35 méterről küldte a kapu felső részébe a labdát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, fokozatos felmelegedés várható délelőtt, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

Hathaway ismertette meg velünk eredeti változatban. Ez egy 2022-es feldolgozott változat. Yves V-től. 7 perccel járunk 10 óra után. Még tart a nyár őszi verziója, mondhatjuk, hiszen csillagászati szempontból tényleg még ott tartunk, hogy nyárnak mondhatjuk ezt az időszakot, még akkor is, hogyha a reggelek és az esték azért jóval hűvösebbek, mint azok a valódi nyár alatt lenni szoktak. Dr. Béres és a New Level Empire dalát halljuk most, amíg tart a nyár.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: A Jugoszlávia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Narcotic Sound és Mamacita 10 óra után járunk 21 perccel. Túl vagyunk a sportágválasztón, de nem fogytunk ki az eseményekből. Több is lesz ezen a hétvégén, az egyikről épp a holnapi adásban fogunk beszélgetni, délelőtt 10 órát követően az őszi expóról van szó. A hétvége talán legfontosabb eseménye, ahol bármilyen vállalkozó lehet király.

David Guetta és Sam Martin, Dangerous, azaz veszélyes. Foglalkozunk meg egy picikét az ünnepeltünkkel, Richard Marx-szal. Valamikor az ember nem akar nagy világslágért írni, csak adott esetben hiányzik neki valaki. Richard Marx 1989-ben éppen ezt az egyszerű problémát próbálta megoldani. A felesége Cynthia Rhodes Dél-Afrikában forgatott, ő pedig otthon maradt. Fogta a gitárját és írt neki egy dalt arról, hogy bármekkora is a távolság, ő bizony várni fog rá. Aztán a magánlevélből világsláger lett. Right Here Waiting több mint 20 országban került a slágerlisták élére, és azóta is valószínűleg több szerelmes üzenetben szerepelt, mint amennyit Richard Marx annak idején elképzelt. Ma pedig maga Richard Marx ünnepel 63 évet. Úgyhogy születésnapjára jöjjön az a dal, amelynek a címe tulajdonképpen az egész történetet elmondja. Itt vagyok és várok rád. Richard Marx, Right Here Waiting.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

The Weeknd és Blinding Lights most, amikor 4,5 perc választ el 11 órától, és eljött a búcsú ideje. Na meg egy ünnepnek a meghit lezárása, mert minden ünnepnek van ilyenje, és Richard Marx szülinapja sem lehet kivétel. A Hold On To The Nights az a dal, amitől egyszerre lesz libabőrös a karod és puhább a szíved. 63 év ide vagy oda, Richard még mindig tudja, hogyan kell ránk bízni az éjszakát. És valljuk be, nincs is szebb búcsú, mint egy dal, ami úgy ringat, mintha maga az idő lassulna le. Tartsuk hát meg akkor ezt az estét, ami hát a délelőtti órákban jelentkezik, és kapaszkodjunk az éjszakába, Richard Marx társaságában. Hold On To The Nights. Mára ennyit, holnap korán reggel találkozhatunk, addig is Szász Csaba köszönjük a figyelmet. A legjobbakat kívánom. Ciao.

0: Megvonták a bizalmat a keresztúri alpolgármestertől. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma. Keretet hirdetett Marco Rossi. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 3 év kihagyás után ismét megkezdik a rókák veszettség elleni immunizálását Hargita megyében. Az oltási programot a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szervezi, a vakcinát tartalmazó csalétkek beszerzésére és kijuttatására kiírt közbeszerzési eljárás már lezárult. A nyertes cégcsoport a tervek szerint szeptember 25-e és 30-a között kezdi meg a csalétkek légi úton történő kiszórását az érintett területeken. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma mintegy 70%-kal Hargita megyében. Még a 2024-25-ös tanévben 72 bűncselekményt jegyeztek a megye tanintézeteiben, a legutóbbi tanévben ez a szám 22-re esett vissza, ami 69,4%-os csökkenést jelent. A megye 435 oktatási intézményéből 418 tartozik a rendőrség felügyelete alá, ahol a tanévkezdés előtt átvizsgálták a biztonsági rendszereket. Jelenleg 365 iskolában működnek térfigyelő kamerák, 28 helyszínen pedig biztonsági őrök is szolgálatot teljesítenek. A székelykeresztúri RMDS elnöksége megvonta a bizalmat Klein László alpolgármestertől. A szervezet tegnap délután közleményben tudatta, hogy felkérte Klein Lászlót, mondjon le alpolgármesteri tisztségéről, valamint az RMDS listán szerzett tanácsosi mandátumáról. Az elnökség saját hatáskörében meghozta politikai döntését, az ebből következő további szervezeti lépések megtétele pedig az illetékes felsőbb fórumok hatáskörébe tartozik. Tartalmazza a közlemény, amely szerint a bizalom megvonások a többek között a frakcióval való együttműködés hiánya, a kommunikáció és a tanácsosi munka támogatásának hiánya. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A csapatba 5 újonc került. A 26 fős keretben ott van a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Szépségdíjas gólt lőtt tegnap este Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool együttesében. A vörösök a Liga kupából 3-1-es győzelemmel ejtették ki a Tottenhamet, mindhárom liverpooli találat a 16-oson kívüli lövésből született McAllister, Gakpo és Szoboszlai jóvoltából, utóbbi külsővel 35 méterről küldte a kapu felső részébe a labdát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, fokozatos felmelegedés várható délelőtt, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
15: Közérdekű hirdetés következik.
16: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
15: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Megvonták a bizalmat a keresztúri alpolgármestertől. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma. Keretet hirdetett Marco Rossi. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 3 év kihagyás után ismét megkezdik a rókák veszettség elleni immunizálását Hargita megyében. Az oltási programot a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szervezi, a vakcinát tartalmazó csalétkek beszerzésére és kijuttatására kiírt közbeszerzési eljárás már lezárult. A nyertes cégcsoport a tervek szerint szeptember 25-e és 30-a között kezdi meg a csalétkek légi úton történő kiszórását az érintett területeken. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma mintegy 70%-kal Hargita megyében. Még a 2024-25-ös tanévben 72 bűncselekményt jegyeztek a megye tanintézeteiben, a legutóbbi tanévben ez a szám 22-re esett vissza, ami 69,4%-os csökkenést jelent. A megye 435 oktatási intézményéből 418 tartozik a rendőrség felügyelete alá, ahol a tanévkezdés előtt átvizsgálták a biztonsági rendszereket. Jelenleg 365 iskolában működnek térfigyelő kamerák, 28 helyszínen pedig biztonsági őrök is szolgálatot teljesítenek. A Székely-Keresztúri RMDS elnöksége megvonta a bizalmat Klein László alpolgármestertől. A szervezet tegnap délután közleményben tudatta, hogy felkérte Klein Lászlót, mondjon le alpolgármesteri tisztségéről, valamint az RMDS listán szerzett tanácsosi mandátumáról. Az elnökség saját hatáskörében meghozta politikai döntését, az ebből következő további szervezeti lépések megtétele pedig az illetékes felsőbb fórumok hatáskörébe tartozik. Tartalmazza a közlemény, amely szerint a bizalom megvonás oka többek között a frakcióval való együttműködés hiánya, a kommunikáció és a tanácsosi munka támogatásának hiánya. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A csapatba 5 újonc került. A 26 fős keretben ott van a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Szépségdíjas gólt lőtt tegnap este Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool együttesében. A vörösök a Liga kupából 3-1-es győzelemmel ejtették ki a Tottenhamet, mindhárom liverpooli találat a 16-oson kívüli lövésből született McAllister, Gakpo és Szoboszlai jóvoltából, utóbbi külsővel 35 méterről küldte a kapu felső részébe a labdát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, fokozatos felmelegedés várható délelőtt, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizes ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Szeptember 16-át írunk, 12 óra után vagyunk 25 perccel. Ragyog az idő Székely udvarhelyen, mi pedig a hét közepén járunk munkakedvel, teljes gőzerővel. Neki a délutánnak, én pedig hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Egészen 17 óráig a mikrofonnál Bedő Erika. Last Frequencies érkezik a folytatásban. Tartsatok velem!

Sugar Babes felvétele a 2000-es évek elejéről nosztalgiának tökéletes. Szeptember 16-án köszöntjük az Editeket. Ez nagyon gyakori név itt a térségben, germán eredetű, és azt írják, hogy találékony személyiség, könnyen fejezi ki magát és könnyedén ismerkedik másokkal Edit. Mivel érzései és vágyai gyakran váltakoznak, ezért szinte soha nem elégedett az adott körülményekkel. Sok ötlete és terve van, de ezek nagyon gyakran szólnak arról, hogy mi módon juthatna viszonylag könnyen és egyszerűen, ám lehetőleg gyorsan pénzhez. Úgyhogy Edit gyorsan pénzhez akar jutni, szeret utazni, lehet azért kell a pénz, és szeret ismerkedni, szereti a változást. Kedves Edit, boldog névnapot kívánunk, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Lehet köszönteni az Editeket, írni üzenetet 0757-57-51-71 az SMS számunk, a Star Rádió Facebook oldalán pedig privátban is jelezhettek, és privátban is írhattok jó kívánságokat, kérhettek dalokat a délután folyamán. Itt van a Random Trip, és a zene mindig ott van benned. Zene mindig.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00 11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget.

A legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. Kellemes őszi napunk van szerdán, szeptember 16-án. 21 fokot mutatnak a hőmérők, 23-ig fel fog kúszni még a hőmérő higanyszál a délutáni órákban, aztán nagyjából ott meg is áll. Holnap 24 fok, pénteken szintén 24, szombaton 25 egy kis csapadékkal, aztán vasárnap még marad a 24 fok, és sajnos hétfőtől már lehűlés várható. Hát kérem szépen, jövő héten olyan hideg lesz, mintha tél lenne. Egy az egyben. Éjszakán csupán 3-4 fok, napközben pedig a legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 15 fok körül alakulnak. Itt Székelyudvarhelyen jövő hét folyamán, tehát 15 fok lesz a legmelegebb. Végig eső, végig borús idő. Aztán majd szeptember utolsó napjaiban talán még felmelegedés van és lesz, de akkor már ugye érkezik az ősz második hónapja. Ez ilyen? Ezt most már lassan így meg kell szokjuk, hogy nyárból tél, télből nyár, szandából csizma, csizmából szanda. Lassan az ősz és a tavasz az ki is fog maradni. A józanék viszont nem maradnak két a Sztár délutánban. Megyünk tovább egészen 17 óráig. Hozom a változatosabbnál változatosabb dalokat.

0: Megvonták a bizalmat a keresztúri alpolgármestertől. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma. Keretet hirdetett Marco Rossi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! 3 év kihagyás után ismét megkezdik a rókák veszettség elleni immunizálását Hargita megyében. Az oltási programot a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szervezi, a vakcinát tartalmazó csalétkek beszerzésére és kijuttatására kiírt közbeszerzési eljárás már lezárult. A nyertes cégcsoport a tervek szerint szeptember 25-e és 30-a között kezdi meg a csalétkek légi úton történő kiszórását az érintett területeken. Csökkent az iskolai bűncselekmények száma mintegy 70%-kal Hargita megyében. Míg a 2024-25-ös tanévben 72 bűncselekményt jegyeztek a megye tanintézeteiben, a legutóbbi tanévben ez a szám 22-re esett vissza, ami 69,4%-os csökkenést jelent. A megye 435 oktatási intézményéből 418 tartozik a rendőrség felügyelete alá, ahol a tanévkezdés előtt átvizsgálták a biztonsági rendszereket. Jelenleg 365 iskolában működnek térfigyelő kamerák, 28 helyszínen pedig biztonsági őrök is szolgálatot teljesítenek. A székelykeresztúri RMDS elnöksége megvonta a bizalmat Klein László alpolgármestertől. A szervezet tegnap délután közleményben tudatta, hogy felkérte Klein Lászlót, mondjon le alpolgármesteri tisztségéről, valamint az RMDS listán szerzett tanácsosi mandátumáról. Az elnökség saját hatáskörében meghozta politikai döntését, az ebből következő további szervezeti lépések megtétele pedig az illetékes felsőbb fórumok hatáskörébe tartozik. Tartalmazza a közlemény, amely szerint a bizalom megvonásoka többek között a frakcióval való együttműködés hiánya, a kommunikáció és a tanácsosi munka támogatásának hiánya. Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A csapatba 5 újonc került. A 26 fős keretben ott van a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Szépségdíjas gólt lőtt tegnap este Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool együttesében. A vörösök a Liga kupából 3-1-es győzelemmel ejtették ki a Tottenhamet, mindhárom liverpooli találat a 16-oson kívüli lövésből született McAllister, Gakpo és Szoboszlai jóvoltából, utóbbi külsővel 35 méterről küldte a kapu felső részébe a labdát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, fokozatos felmelegedés várható délelőtt, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel, kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Pizza?
7: Ham!
4: Burger?
7: Ham!
4: Napi menü?
7: Ham!
4: Girosz?
7: Ham!
4: Éhes vagy?
7: Ham! Kattalj rá a kajára!
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Az almát azt tényleg lehet szedni most már a kertekben, hiszen alma és körte szezon lesz, valamint most már a szőlő is érik, ezért is vannak a szüreti bálok itt a térségbeli településeken. Ezért is jó az ősz, mert beérik a munka gyümölcse, rengeteg zöldség és gyümölcs van a kertekben, a helyi termelők standjainál is be tudjuk ezeket szerezni, úgyhogy érdemes hazai almákat és körtéket vásárolni. Hazai énekeseket pedig fogunk még hallgatni, viszont ma ünnepli 63. születésnapját Richard Marx. Ő a Grammy-díjas amerikai pop-rock énekes, dalszerző és még zenész is, több mint 30 millió albumot adott el világszerte. Chicagóban született, szeptember 16-án, 63 évvel ezelőtt. Hallottam, hogy Csaba már két dalt is bejátszott tőle, de azt hiszem, hogy nem ez volt. Ez a végtelen nyári éjszakákról szól, amire még mi is emlékezünk szeptember 16-án. 1988-as dal érkezik a születésnapostól.

Jennifer Lopez, a mindig szexi énekesnőrök, fiatal, ugye 57 évesen, szeretjük a dalait a 2000-es évekből. Pontosan most meg is nézem, hogy mikor is van neki a születésnapja, mert ma Richard Marxot ünnepeljük, aztán lássuk, mikor fogjuk Jennifer Lopez-t. Ja, hát őt már köszöntöttük a nyáron, emlékszem. Így, hogy most nézem, júliusban van a születésnapja a kétszeresen Grammy-díjra jelölt puertorikai származású amerikai énekesnőnek, 57 éves. És örök fiatalnak számít, mert nagyon-nagyon jól néz ki. Most ugye Netflixen is megjelent egy új film Jennifer Lopez-zel, imádom, egyszerűen szeretem nézni, amikor színésznő a filmekben. A munkahelyi románcok, talán ez a címe, úgyhogy ajánlom figyelmetekben. Én például megnéztem a nyáron, és számomra elfogadható volt, tetszett. Nagyon jó kis sztori, vígjáték. Azt szeretik a nők, sőt, még a férfiak is szokták szeretni. És hogy a diákok mit szeretnek? Az iskolát illetően azt nem tudom pontosan, de hogy elfogadta kedden a Szenátus Oktatási Bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését elő.

lett volna, ha bár nálunk nem voltak ilyen problémák, hogy ki mit gondol a másikról, és nem közösítettük ki egymást az osztályteremben, viszont számunkra is sokkal jobban esett volna, hogy egységesen nézzünk ki. Mindig azt a kockás szoknyát hordjuk, ingecskével, zakóval, úgy, ahogy most járnak ugye a kisebb diákok 5-8-ban, a refiben, vagy épp a gimiben, vagy a pedában is most már ugye vannak egyenruhák. Legyen ez egységes, legyen ez kötelező. Én is emellett vagyok. Szükség van egy ilyen eszközre, amely megérteti a diákokkal, hogy egy oktatási intézményhez tartoznak, amire végső soron büszkék lehetnek. Szóval még egyelőre ez nem végleges, a tervezet a szenátus plénuma elé kerül, és a képviselőház vitatja meg majd a döntőházként. Régen pedig csak egyenruha volt, a szüleink, nagyszüleink biztos, hogy emlékeznek, akkor nem volt az, hogy kinek milyen márkás ruhája van, milyen Nike nadrág, vagy milyen zárás felső, a lényeg az volt, hogy mindenki egységesen nézzen ki. Úgy, mint rég, hát legyen úgy, mint rég, énekel a 4-es Street zenekar.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és

0: mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Reklámot hallotta.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Újdonságok, toplistás slágerek, itt a Sztár délutánban Nagy Bogi és Bay Alex sikeres felvétele következik ebből az évből. A Nem hiszek címmel itt lesz DJ Dark remixében Nelly is. A következő órát pedig ismét újdonságokkal fogjuk indítani, itt lesz Ava Max, valamint Topic felvétele.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: A pártvezetőkkel tárgyal az elnök, korlátoznák a közösségi média használatot, megkezdődik az Európa Liga. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Hivatalos konzultációkat tart ma pártvezetőkkel Nikus Ordán államfő, hogy újabb miniszterelnök jelöltet bízhasson meg kormányalakítással. A megbeszélések reggel 9 órakor kezdődtek a szociáldemokrata párt vezetőivel, majd sorban az AUR, a PNL, az USZRE és az RMDS következnek utóbbi este 10 órakor. Ezen kívül a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportja, az SOS Románia párt, a POT, az Egységben Romániáért Parlamenti Csoport, a Béke Parlamenti Csoport és a frakció nélküliek képviselőivel egyeztet. Az elnök ezt követően kijelöli a miniszterelnök jelöltet, a kijelölt kormányfő feladata lesz a kabinet összeállítása és a parlamenti bizalmi szavazás megszerzése. 15 éves korig korlátozná a közösségi média és a mesterséges intelligencia használatát az Európai Bizottság. A törvénytervezet érinteni a videómegosztókat, a mesterséges intelligencia chatbotokat és az online játékplatformokat is. Főszabályként 15 éves korig nem lehetne önállóan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Szabályozható lenne a kapcsolatok száma és a napi használati idő. 12 éves korig a gyermekek fiókjait teljes egészében a szülők felügyelnék, és azok kizárólag kifejezetten gyerekeknek szánt szolgáltatásokhoz biztosítanának hozzáférést. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruha viselését Romániában. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amely a következő tanévtől lépne hatályba. Az előírás szerint az egyenruha típusáról az iskolák dönthetnének a szülők, a diákok és a tantestület bevonásával. A tervezet a Szenátus plénuma elé kerül, majd a képviselőház vitatja meg döntőházként. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, ma este mindkét magyar csapat pályára lép. 3:48-tól a dán Hók az OTP Bank Pixegedet fogadja, este 3:40-től a Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszik. A bukaresti Dinamo holnap este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából ma este 9 meccset játszanak le. 3:48-tól az Omonia Nikoszia a Celta Vigót, az Ararat Arménia a Sparta Prágát fogadja. Este 10-től Bayer Leverkusen Celje, Milán Benfica, Olympiakos Jagellonia Bialstok, Anderlecht Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland Alkmaar és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb mérkőzéseket rendeznek, a Ferencváros holnap este 10-től a Celtic Glasgow otthonában játszik. Ma délután nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

és te sem akarod, hogy mást higgyek minket, csak a tériszony állít meg, mert nem oldódunk fel egymásban. Hogy lehet, hogy nem láttam, mi a hamis és mi az a valódi, bár tudtam,

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsműves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsműves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsműves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
7: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
9: Reklámot hallottak!

Teli hold az most nincs, ragyogó napsütés, az viszont van jelenleg Székelyudvarhelyen. A hőmérsékleti érték 23 Celsius fok a városban. Kellemes őszi délutánunk van, a legnagyobb slágerek változatosan pedig továbbra is szólnak. Itt a 100.8-on. Egyébként meg átfogó korlátozásokat vezetne be az Európai Bizottság a 15 év alatti gyermekek online szolgáltatásokhoz való hozzáférésében. Ez van most friss hírként a hírportálokon, a tervezet érinteni ugye a videó megosztókat, a mesterséges intelligencia chatbotokat és az online játékplatformokat is. Erről hozom az infókat. Itt lesz Silver felvétele, Helena Paparizou is érkezik, Mohamed Fatimával fog ragyogni a szívünk. Play and Win, Ray Dalton, Pál Dénes, ebben az órában őket hallgatjuk.

Ez a zene mindig feltölt energiával és jókedvel, napfénnyel, napsütéssel Mohamed Fatima énekelt. Ragyogjon a szívünk délután is, 3:30 után vagyunk 5:30. Tehát 15 éves korig korlátoznák a közösségi média használatát, a videó megosztókat, a mesterséges intelligencia, chatbotokat és az online játékplatformokat is. Hát a tervezet szerint főszabályként 15 éves korig nem lehetne önállóan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. A 13-14 évesek ugyanakkor szülői engedéllyel korlátozott fiókot használhatnának a közösségi oldalakon. Ezeknél szabályozható lenne például a kapcsolatok száma és a napi használati idő. A szülő mondja meg, hogy te fiam, ma 1 órát facebookozhatsz például. A 3-12 éves gyermekek fiókjait teljes egészében a szülők felügyelnék, és azok kizárólag, kifejezetten gyerekeknek szánt szolgáltatásokhoz biztosítanának hozzáférést. Nagyon jó ötlet, támogatjuk. A tervezett életkor ellenőrzésre is kötelezni a szolgáltatókat, vagyis a közösségi oldalaknak és videó megosztóknak. Az új fiókok létrehozásakor, az online játékplatformoknak pedig a játékok letöltése előtt kellene ellenőrizniük a felhasználó életkorát. A szolgáltatóknak emellett hatékonyabb szülői felügyeleti eszközöket kellene biztosítaniuk, és kerülniük kellene a függőséget elősegítő megoldásokat. Na most itt az a probléma, hogy ha ellenőrzik az életkorokat, akkor bárki bármit beírhat, tehát egy 13 éves gyerek simán rákattinthat arra, hogy 23 éves, és akkor beléphet. Szóval remélem, hogy ezt nem csak így találták ki, hanem valamilyen formában hiteles adatokkal kell bizonyítani, hogy ő még nem 18 éves, vagy 15 éves, ugye, mert attól a kortól lehet majd használni ezeket a platformokat. Egyelőre ez nem jogszabály elfogadásához, több további uniós jogalkotási eljárásra lesz szükség, de felmerült, mint ötlet, az Európai Bizottság ezeket az átfogó korlátozásokat vezetné be, és teljes mértékben helyeselni szerintem mindenki, hogy ChatGPT, Instagram, TikTok, ez meg az 15 éves korig legalább ne legyen elérhető. Sőt, szerintem még lehetne a plafon 18 éves kor is, de hát nyilván azt már nem tudod megcsinálni a mai fiatalokkal, hiszen ott éljük az életünket, valljuk be őszintén, minden ott van a Facebookon. Ha már valaki nem facebookozik egy nap, akkor már hiányolja. Play and Win felvétele itt van a folytatásban, hiányoljuk is a 16 éves dalokat 2010-ből.

0: Music. Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Lady Gaga a legfrissebb száma 2026-ból. Offenbach érkezik, és Rúzsa Magdi, valamint Madarász Gábor felvételét is meghallgatjuk még a 15 órás hírek előtt, aztán belecsapunk a Sztár délután negyedik órájába. Közlekedési információkat írhattok, ha tudtok bármilyen friss infót, 0757 57 51 71 az SMS számunk, vagy akár a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek, hogy most mi a helyzet az utakon, Székelyudvarhely utcáin és Székelyudvarhelyen kívül más településeken, esetleg van-e radar. A túlhajtásról szól a következő felvétel. Lassan, óvatosan közlekedjetek, és balesetmentes kilométereket mindenkinek.

0: A pártvezetőkkel tárgyal az elnök, korlátoznák a közösségi média használatot, megkezdődik az Európa Liga. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hivatalos konzultációkat tart ma pártvezetőkkel Nikus Ordán államfő, hogy újabb miniszterelnök jelöltet bízhasson meg kormányalakítással. A megbeszélések reggel 9 órakor kezdődtek a szociáldemokrata párt vezetőivel, majd sorban az AUR, a PNL, az USZR és az RMDS következnek utóbbi este 10 órakor. Ezen kívül a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportja, az SOS Románia párt, a POT, az Egységben Romániáért Parlamenti Csoport, a Béke Parlamenti Csoport és a frakció nélküliek képviselőivel egyeztet. Az elnök ezt követően kijelöli a miniszterelnök jelöltet, a kijelölt kormányfő feladata lesz a kabinet összeállítása és a parlamenti bizalmi szavazás megszerzése. 15 éves korig korlátozná a közösségi média és a mesterséges intelligencia használatát az Európai Bizottság. A törvénytervezet érinteni a videómegosztókat, a mesterséges intelligencia chatbotokat és az online játékplatformokat is. Főszabályként 15 éves korig nem lehetne önállóan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Szabályozható lenne a kapcsolatok száma és a napi használati idő. 12 éves korig a gyermekek fiókja itt teljes egészében a szülők felügyelnék, és azok kizárólag kifejezetten gyerekeknek szánt szolgáltatásokhoz biztosítanának hozzáférést. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruha viselését Romániában. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amely a következő tanévtől lépne hatályba. Az előírás szerint az egyenruha típusáról az iskolák dönthetnének a szülők, a diákok és a tantestület bevonásával. A tervezet a Szenátus plénuma elé kerül, majd a képviselőház vitatja meg döntőházként. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, ma este mindkét magyar csapat pályára lép. 3:48-tól a dán Hók az OTP Bank Pixegedet fogadja, este 3:40-től a Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszik. A bukaresti Dinamo holnap este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából ma este 9 meccset játszanak le. 3:48-tól az Omonia Nikoszia a Celta Vigót, az Ararat Arménia a Sparta Prágát fogadja. Este 10-től Bayer Leverkusen Celje, Milán Benfica, Olympiakos Jagellonia Bialystok, Anderlecht Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland Alkmaar és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb mérkőzéseket rendeznek. A Ferencváros holnap este 10-től a Celtic Glasgow otthonában játszik. Ma délután nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Híres Wiz Khalifa felvétel Charlie Puth-tal közösen 11 éves dal már, és nem tudom hány éves probléma az Romániában, amit ma fogadtak el, tehát a képviselőház elfogadta a szenátus által már jóváhagyott formában a barna medvék támadásainak megelőzését és az emberek, illetve javaik védelmét célzó törvény újra tárgyalt változatát. A törvény tehát a barna medvék ember és vagyon elleni támadásainak a megelőzését és visszaszorítását szabályozó 2021-es sürgősségi kormányrendeletet módosítja és egészíti ki. Célja többek között, tudjuk, az ember és a medve közötti konfliktusok számának a csökkentése, az emberi életet és testi épséget fenyegető kockázatok mérséklése, valamint a háztartásokban, a mezőgazdasági területeken és állattartásban okozott károk visszaszorítása. Hát a jogszabály indoklása szerint a beavatkozásokkal, a kártérítésekkel és a sürgősségi helyzetek kezelésével járó közkiadásokat is csökkentenék, ugyanakkor cél a barna medve populáció ökológiai egyensúlyának helyreállítása és a faj kezelésének összehangolása is az európai gyakorlattal. Idén 969 medve szerepel a megelőzési és beavatkozási kvótában, és a törvénytervezet szerint 2026-ra országos szinten 859 barna medve kilövését határozták meg megelőzési kvótaként, további 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A jogszabály tehát előírja, hogy 2028-tól, tehát még 2 év múlva a megelőzési kvótát, valamint annak megyék és vadász területek közötti elosztását minden év május 15-éig határozzák meg az illetékes központi hatóság vezetőjének rendeletével. És hogy még mi mindent tárgyaltak ezzel kapcsolatban, hozom hamarosan a részleteket. Cranberries érkezik 1994-ből.

4 után 7 perccel a legnagyobb slágerek változatosan továbbra is. Ott maradtunk el, hogy újra elfogadta a képviselőház a medvetámadások megelőzéséről szóló törvényt. Az elnök újra tárgyalást kért, tehát a törvényt a szenátus március 18-án fogadta el elsőházként, a képviselőház pedig április 22-én döntéshozó kamaraként módosításokkal hagyta jóvá, a jogszabályt pedig május 4-én küldték el kihirdetésre az államfőnek. És a köztársasági elnök május 26-án alkotmánybírósági kifogást emelt a törvény ellen, ezt azonban az Alkotmánybíróság június 24-i 733-as számú határozatában megalapozatlanként elutasította. Akkor voltak a nagy felháborodások, ugye a városlakók és mindenki részéről, mert ő akkor megállapította, hogy a jogszabály az elnök által kifogásolt szempontok tekintetében alkotmányos. Az államfő ezt követően augusztus 10-én újra tárgyalást kért, indoklása szerint a törvény egyes rendelkezései nem biztosítják kellőképpen az emberi élet és testi épség védelme, valamint a medvék által okozott károk csökkentése közötti egyensúlyt. Szerinte olyan mechanizmusra van szükség, amely a közösségek számára hatékony, a gyakorlatban alkalmazható, a hatóságok által ellenőrizhető és összhangban áll a barna medve szigorú védelmével. És végül a szenátus augusztus 26-án az elnök kifogásainak elutasításával ismét elfogadta a jogszabályt, amelyet most a képviselőház is jóvá hagyott, tehát van egy előrelépés. A törvénytervezet a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba, amennyiben az államfő kihirdeti, tehát megint az államfő az, aki igent kell, hogy mondjon erre. Mi nagyon-nagyon reméljük, mert hogy... akkor szerintem 2027-re már módosítanák is ezt a törvénytervezetet, és valószínű, hogy akkor a barna medvékből kevesebb lenne jövő nyárára például. Aztán most, hogy ősszel mi történik, mi lesz, megértek a gyümölcsök, a szilvák, az almák, a körték, sok minden terem a földeken, valószínű, hogy elég sok probléma lesz a következő napokban és hetekben, de egyelőre még nem látok ilyen medvés sztorikat a hírportálokon, hátha egy picit lecsendesedtek most így ebben az időszakban. Mi nem csendesedünk, lemegyünk tovább a Sztár délután 4. órájában Shakira felvételével érkezik Ajda. Halott pénz még a reklám előtt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A pártvezetőkkel tárgyal az elnök, korlátoznák a közösségi média használatot, megkezdődik az Európa Liga. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hivatalos konzultációkat tart ma pártvezetőkkel Nikus Ordán államfő, hogy újabb miniszterelnök jelöltet bízhasson meg kormányalakítással. A megbeszélések reggel 9 órakor kezdődtek a szociáldemokrata párt vezetőivel, majd sorban az AU, a PNL, az USZERE és az RMDS következnek utóbbi este 10 órakor. Ezen kívül a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportja, az SOS Románia párt, a POT, az Egységben Romániáért Parlamenti Csoport, a Béke Parlamenti Csoport és a frakció nélküliek képviselőivel egyeztet. Az elnök ezt követően kijelöli a miniszterelnök jelöltet, a kijelölt kormányfő feladata lesz a kabinet összeállítása és a parlamenti bizalmi szavazás megszerzése. 15 éves korig korlátozná a közösségi média és a mesterséges intelligencia használatát az Európai Bizottság. A törvénytervezet érinteni a videómegosztókat, a mesterséges intelligencia chatbotokat és az online játékplatformokat is. Főszabályként 15 éves korig nem lehetne önállóan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Szabályozható lenne a kapcsolatok száma és a napi használati idő. 12 éves korig a gyermekek fiókjait teljes egészében a szülők felügyelnék, és azok kizárólag kifejezetten gyerekeknek szánt szolgáltatásokhoz biztosítanának hozzáférést. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruha viselését Romániában. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amely a következő tanévtől lépne hatályba. Az előírás szerint az egyenruha típusáról az iskolák dönthetnének a szülők, a diákok és a tantestület bevonásával. A tervezet a Szenátus plénuma elé kerül, majd a képviselőház vitatja meg döntőházként. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, ma este mindkét magyar csapat pályára lép. 3:48-tól a dán Hók az OTP Bank Pixegedet fogadja, este 3:40-től a Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszik. A bukaresti Dinamo holnap este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából ma este 9 meccset játszanak le. 3:48-tól az Omonia Nikoszia a Celta Vigót, az Ararat Arménia a Sparta Prágát fogadja. Este 10-től Bayer Leverkusen Celje, Milán Benfica, Olympiakos Jagellonia Bialstok, Anderlecht Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland Alkmaar és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb mérkőzéseket rendeznek, a Ferencváros holnap este 10-től a Celtic Glasgow otthonában játszik. Ma délután nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszönjük szépen a híreket! A Sztár délután utolsó órájába léptünk, 4 óra múlt 4 perccel kereken. 23 Celsius fok az még van a térségben, úgyhogy egyelőre még ez tartja a hőmérő higanyszára, aztán az esti órákban lehűlésre lehet számítani. Csupán 9 fok lesz az éjszaka folyamán hajnalban. 9-10 fok, aztán majd a kora reggeli órákban is marad ez még egyelőre. Holnapra viszont már 25 fokra felmelegedik az idő. Élvezzük a napsütés szeptemberben egészen hétvégéig, jövő héttől pedig már csapadék, lehűlés és kemény 15 fok várható napközben csupán. Akkor lehet már taxit kell hívni, annyira fogunk fázni, vagy nem szeretnénk elázni. Share felvétele érkezik, az a címe, hogy Taxi Taxi 1998-ból, Jazz meg az felvétele pedig folytatja a sort, szintén 98-as felvétel.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Az édes búcsúnak az ideje, vagyis a Sweet Goodbye. A búcsú pillanata még nem érkezett el, még egy 20 percet biztos, hogy itt leszek és hozom a legjobb zenéket. Közben olvasom, hogy 150 kutyafajta fog bemutatkozni és mérettetik meg a hétvégén Marosvásárhelyen a nemzetközi kiállításon. Hogyha tehetitek és imádjátok a kutyákat, akkor látogassatok el a szomszéd megyébe. A vendégek elszállásolása nem egyszerű, mondják, hiszen a szállodák, panziók nem szívesen fogadnak háziállatokat. Ez az egyik legnagyobb problémája a kutyatartóknak, de mindemellett több mint 30 országból hoznak kutyát a szeptember 18-20-a között Marosvásárhelyen megtartandó nemzetközi kiállításra. Te jó ég! Hát több mint 30 országból érkező kutya száma, az nem is tudom, hogy mennyi lehet, mert többféle fajta lesz, norvég spritz fajtától elkezdve koreai, dzsindói, kanadai eszkimó kutya is lesz, aztán olasz drótszőrű vizslát is láthatunk Marosvásárhelyen. A lényeg, hogy a kutyákat Magyarországról, Belgiumból, Portugáliából, Finnországból, Norvégiából, Hollandiából, amit még látok, Örményországból, Svédországból, Kínából és Franciaországból fogják hozni. Na meg elsősorban Romániában első alkalommal vesz részt kínai bíró egy ilyen rendezvényen. Jó messzire utaznak a kutyával. Nem volt egyszerű megoldani egyébként a vendégek és a kutyák elszállásolását. Képzeljétek el, ennyi kutyát hol fognak elszállásolni a városban, ott Marosvásárhelyen a gazdákkal együtt, hiszen a szállodák, a panziók többsége nem fogad háziállatot. És hát a Weekend telepen jelöltek ki egy zöld övezetet, ahová fogadják a lakókocsival érkező vendégek és állataikat. A főszervező pedig azt szeretné, hogy Marosvásárhely állatbarát település lenne, ennek érdekében egyeztetni kíván a városvezetéssel is, hogy legyen több állatbarát helység a települések közül, aztán a vendéglátó teraszok, éttermek és a szállodák is fogadják a kutyákkal érkezőket, mi több autóbusszal is utazhassanak a négylábúak. Az nem lenne rossz. A tavaly díjazott kutyákat is meg lehet nézni, mert van egy weboldal, draculadogshow.eu. Ezen az oldalon tudjátok megnézni a tavalyi kutyákat, meg most is fogják díjazni. Szeptember 18 és 20-a között, tehát már péntek délután 3 órától kezdődik a kutya kiállítás a Weekend telepen, aztán a program a Marosvásárhelyi Várba költözik szombaton, ahol egész nap bemutatók lesznek, vasárnap pedig újra a Weekend telep ad otthont a kiállításnak délután 3-tól. Jó program a hétvégére, én ajánlom mindenkinek!

Rita Ora énekelt, Keresztes Ildikó fog énekelni a következő percekben. Gyorsan nézzük, összegezzük, mi minden történt itt az elmúlt órákban a Sztár Rádió stúdiójában, kik voltak a vendégeink. Simon Mária Tímea és Kakasi Norbert önkormányzati képviselők érkeztek ma reggel a stúdióba, és a köztér napokról beszélgettek, pontosabban arról, hogy nagyon vagány panelbeszélgetések lesznek, természetesen lesz mellettük közéleti beszélgetés is, és ott lesz az önkormányzat, a polgármester, az alpolgármester, a szenátor úr, velük is szóba lehet majd állni, sőt lesz lehetőség, amikor ilyen bekérdező műsort fognak tartani, és a városlakók kérdezhetnek. Az a lényege ennek, hogy a rendezvénynek, hogy összehozza az embereket, és felszámolják azokat a gátakat, hogy meg lehet szólítani egy embert, vagy meg lehet szólítani még egy embert. Hozzá lehet érni egy önkormányzati képviselőhöz, fel lehet tenni a kérdést az önkormányzati képviselőnek. A részletes beszélgetést a köztérnapokról visszahallgathatjátok a Sztár Rádió Facebook oldalán, vagy a magyarfény.ro oldalunkon, ott részletesebben le van írva minden. Emellett tegnap volt a stúdiónkban Katona Ferenc és Kovács András Péter, ugye Fekát ismerhetitek, mint ökölvívó, boxoló és edző. Az idei Katona Boxing Showról beszélgettünk, október 17-én lesz megszervezve a városban, és ezt a részletes beszámolót, a beszélgetést, azt vissza tudjátok nézni szintén a magyarfény.ro weboldalunkon. Az biztos, hogy jegyeket még lehet vásárolni a város különböző pontjain, de a Katona Boxing Show oldalán meg lehet nézni, hogy pontosan hol. Na, úgyhogy volt Erdély Vállalkozóiskoláról is témázás, a Hargita Business Center részéről itt volt Berkeci Zsolt és Körösi Andrea. Az elmúlt órákban, napokban ezzel foglalkoztunk, és holnap is várunk majd vendégeket. Holnap az őszi vásárról lesz beszélgetés, aztán, ha jól tudom, akkor még pénteken is fogunk beszélgetni a Skoda nyílt napjáról, ami ezen a hétvégén lesz megszervezve Székelyudvarhelyen. És holnap pedig a Tomcsa Sándor Színház részéről is érkeznek színészek, úgyhogy bőven van meghívottunk, és bőven van interjú is, amit visszatudtok hallgatni, nézni, vagy olvasni a Magyar Fény oldalon.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát, kilépj.

0: lépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió. Rakszett felvétele pedig a folytatásban 1989-ből. Ezzel a dallal fogok elköszönni tőletek. Holnap csütörtökön ismét Star délután, reggel pedig 7 órakor, bocsánat, 6 órakor már Csaba ébreszt benneteket sokáig. Hát én megszoktam, hogy hétre jártam, amíg ő nem volt, hiszen akkor 1 óráig voltam műsorban, de ő csak 6 és 11 óra között lesz a Vekkerben. Úgyhogy holnap ő vele találkozhattok, én pedig 12 után érkezek a Sztár délutánnal. Addig is vigyázzatok magatokra, tartózkodjatok kint a szabadban, sétáljatok, biciklizzetek, jó idő van, napsütés van. Ha dolgoztok, akkor kitartást kívánok a munkához. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, holnap találkozunk. Sziasztok!

0: A pártvezetőkkel tárgyal az elnök, korlátoznák a közösségi média használatot, megkezdődik az Európa Liga. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hivatalos konzultációkat tart ma pártvezetőkkel Nikus Ordán államfő, hogy újabb miniszterelnök jelöltet bízhasson meg kormányalakítással. A megbeszélések reggel 9 órakor kezdődtek a szociáldemokrata párt vezetőivel, majd sorban az AUR, a PNL, az USZIRE és az RMDS következnek utóbbi este 10 órakor. Ezen kívül a Nemzeti Kisebbségek parlamenti csoportja, az SOS Románia párt, a POT, az Egységben Romániáért parlamenti csoport, a Béke parlamenti csoport és a frakció nélküliek képviselőivel egyeztet. Az elnök ezt követően kijelöli a miniszterelnök jelöltet, a kijelölt kormányfő feladata lesz a kabinet összeállítása és a parlamenti bizalmi szavazás megszerzése. 15 éves korig korlátozná a közösségi média és a mesterséges intelligencia használatát az Európai Bizottság. A törvénytervezet érinteni a videó megosztókat, a mesterséges intelligencia chatbotokat és az online játékplatformokat is. Főszabályként 15 éves korig nem lehetne önállóan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Szabályozható lenne a kapcsolatok száma és a napi használati idő. 12 éves korig a gyermekek fiókjait teljes egészében a szülők felügyelnék, és azok kizárólag kifejezetten gyerekeknek szánt szolgáltatásokhoz biztosítanának hozzáférést. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruha viselését Romániában. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amely a következő tanévtől lépne hatályba. Az előírás szerint az egyenruha típusáról az iskolák dönthetnének a szülők, a diákok és a tantestület bevonásával. A tervezet a Szenátus plénuma elé kerül, majd a képviselőház vitatja meg döntőházként. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, ma este mindkét magyar csapat pályára lép. 3:48-tól a dán Hók az OTP Bank Pixegedet fogadja, este 3:40-től a Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszik. A bukaresti Dinamo holnap este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából ma este 9 meccset játszanak le. 3:48-tól az Omonia Nikoszia a Celta Vigót, az Ararat Arménia a Sparta Prágát fogadja. Este 10-től Bayer Leverkusen Celje, Milán Benfica, Olympiakos Jagellonia Bialystok, Anderlecht Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland Alkmaar és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb mérkőzéseket rendeznek, a Ferencváros holnap este 10-től a Celtic Glasgow otthonában játszik. Ma délután nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezfejlesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafog.
7: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: Kis Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

veszük, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy

0: régi esküvői kellék. A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió.
6: Star Rádió.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
4: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
3: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
4: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink.

0: ideális helyszín.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eleder. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a HAM-on. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

0: like music.
1: Sztárreklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás nem.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

ami Amerika!